0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Te szerinted, ha lesz, én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikobakterelni egy jó nagyot.
3: Ja, persze, persze.
2: Tényleg?
3: Persze, ahányszor akarsz.
2: Tudtam én, hogy jól választok.
3: Mit?
2: Legjobb barátod. Na, jó éjszakát, komám! Két szerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
1: Egy filmzene most, egy film.

0: legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Előkészítik a Debrecen és Mátészalka közötti vasúti fejlesztést, katasztrófa és honvédorvosi verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Előkészítési szakaszba lép a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal fejlesztése, számolt be róla a Hajdú Press. Mint írták, elsőként a tervezési munkák indulnak el, amelyek meghatározzák a korszerűsítés részleteit. A cél, hogy a vonal gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon az utasok számára. A szakértők felmérik a jelenlegi állapotot és kidolgozzák a szükséges fejlesztési javaslatokat. A beruházás hosszabb távon javíthatja a térség közlekedési kapcsolatait és elérhetőségét. A tervezési szakasz lezárása után derülhet ki, mikor kezdődhetnek el a konkrét kivitelezési munkák. A projekt célja egy modern, a mai igényekhez igazodó vasúti infrastruktúra kialakítása. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Jelentős forgalomra és változásokra figyelmeztetik a lakosokat Hajdúszoboszlón. Május 9-ig tart a Medekrízis nemzetközi katasztrófa és honvédorvosi verseny, számolt be róla a HAON. Mint írták, a verseny célja, hogy hazai és külföldi orvosi egyetemek hallgatói valósághű körülmények között gyakorolhassák a katasztrófa helyzetek során szükséges egészségügyi és mentési feladatokat. A verseny idején nagyobb hanghatásokra és jelentősebb forgalomra lehet számítani a városban. A program ugyanakkor komoly turisztikai vonzerőt jelent, hiszen számos érdeklődőt vonz a településre. A lebonyolítás érdekében a hatóságok és a szervezők együttműködnek, fogalmazott a portál. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

is él a... Hozzád sietve, csak annyit mondanék, hogy ébredj velem, hisz eljött a reggel. Jó reggelt a Best FM-mel. Ennek ellenére a reggel a Stay the Night című dallal indul, ami Zedd és Hayley Williams dala lesz. Már a csütörtök reggelben 6 óra van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en. Ajándék a fülnek. Ez a Best FM, benne pedig Paulina és az ajándék.

0: Indul is a reggel az önök zenei kedvenceivel, pontosan 6 óra van.
1: Üzemi tesztet tartottak az akkumulátorgyárnál, két napos sportkihívás az egyetemen, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Színes víz jelent meg a debreceni akkumulátorgyár mellett egy üzemi teszt alatt, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a CETL gyárában nyomáspróbát végeztek, amelyhez jelölőanyaggal színezett vizet használtak. Emiatt vált láthatóvá a felszínen az elszíneződött folyadék. A vállalat szerint azonban mindez egy tervezett ellenőrzési folyamat része volt, és nem jelentett veszélyt sem a környezetre, sem az emberekre. Ugyanakkor a szakemberek mintát vesznek a vízből, a laboratóriumi vizsgálat eredményéről a későbbiekben a tájékoztatást a Városháza. A nyomáspróbán a katasztrófavédelem, az önkormányzat, a kormányhivatal, valamint a vízmű munkatársai is részt vettek. Hangsúlyozták, az ilyen vizsgálatok segítenek időben kiszűrni az esetleges hibákat. A cég azt közölte, hogy a felhasznált anyag ártalmatlan és minden előírás betartottak. Az illetékes hatóságokat is tájékoztatták és folyamatosan figyelik a terület állapotát, fogalmazott a portál. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek. Így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk. Mondta a rádiónak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Két napon át tartó sportkihívásra készül a Debreceni Egyetem közössége, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a május 8-án reggel kezdődő 48 órás esemény célja, hogy a hallgatók és az egyetemi dolgozók együtt mozogjanak és aktívan töltsék szabad idejüket. A résztvevők többféle sportágban is kipróbálhatják magukat, miközben a csapatmunka is hangsúlyt kap. A szervezők szerint nem csak a teljesítmény fontos, hanem az is, hogy közösségi élményt nyújtson az ingyenes program. A rendezvény korábban is népszerű volt, így most is sok érdeklődőre számítanak. Az esemény hozzájárul az egészséges életmód erősítéséhez és az egyetemi kapcsolatok elmélyítéséhez. A programok a sportkampusz több pontján zajlanak majd.
0: Csepereg az eső. Hát reméljük, nem csak cseperegni fog, hanem esni is végre. Nagyon kellene. Óriási az asszály, óriási a szárazság, és még hát a fagyokról ne is beszéljünk. Elég rossz kilátások, ami a termést illeti. Hát ami a kell időjárást, enyhe, de valóban borult az ég Debrecen felett, és elkezdett szemerkélni az eső. Danikám, lesz ebből eső ma?
1: Többnyire enyhe mérsékelt szélre, és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Így átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
0: Nagyon köszönjük az információkat. Várjuk önöktől is. 500-540 és 30, 933 104, 6, ma május 7-e van, és már csütörtök, újabb érettségi nap. Tegnap ugye megvolt a történelem, erről majd később beszélek önöknek itt a Best FM-en, ahol azért elindítjuk a zenei folyamat, vagyis hát folytatjuk az éjszakai hajnali műsor után már a reggelben. 4 perccel múlt el 6 óra, a Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok! I'm

0: Paulina bókolt az Ajándék című dalával a Best FM-en, ahol...
1: Jó reggel!
0: Ahol elindult a reggel, május 7-én csütörtökön, jó reggelt a 104,6 MHz-el. Most kérem bókolni és udvarolni, így is lehet. Tetszel, illesz is hozzám. Neked már nincsen sorszám. Díszpáholyban van a helyed, vagy udvarolni. Egészen konkrétan így is lehet.
2: Szia, Zsenett! Figyelj! Nagyon régóta tetszel, szeretnék veled beszélni négy szem közt, hogyha lehetne, persze, de csak akkor, hogyha nincsen barátod. És Szökök útnál szombaton 5 órakor létéves lehímánod. És a többit nem mondom, nagyon csinos vagy, már nagyon régóta tetszel.
0: Bocsánat, bocsánat, nem látta a kacsámat? Hát ez durva, csajozós figura. Nem lehet ilyen meghívásnak ellent mondani. És én is meghívom önöket, ma reggel ébredjünk újból együtt, Debrecen zenei kedvenceivel, a Gizellák névnapján. A Gizella névről mindig az jut eszembe, amit a tanáraink annak idején mondtak, nekem speciál többen is. Lacikám, ne keverjük össze a Gizellát a gőzekével. Nem mindegy. Hát valóban bizonyos szituációkban nem egészséges. A Best FM rádió telefonszáma 500-540. SMS Viber számunk a 3933-1046. Csepereg az eső. Ilyen borongósan, esősen, de enyhén indul a csütörtök reggel. 14 fok van Debrecen belvárosában. Nézzük, mi lesz ma napközben. Pici visszaesés várható. A tegnapi 28 fokhoz képest, ma már csak 20-22 fok lehet napközben, tehát azért az a front, amit ígértek, megérkezett, de hát inkább most érkezzen, mint a hétvégén, ami ugye a nagy vásár hétvégéje Debrecenben, és ezzel kapcsolatban korlátozások már tulajdonképpen mától életbe lépnek. Erről is szó lesz majd. Elmondom önöknek, most megérkezik a Pussycat Dolls. 1 percen 4:15 után.

0: Május 16 szombat érkezik az Újpest az utolsó hazai rangadón a FIS ligában a Lokihoz, úgyhogy hajrá, hajrá Piros-Fehér, hajrá Debrecen és hajrá DVSC és hajrá mindenkinek az utakon. Hát valaki már elindult a vonal végén, szerintem ő érkezik. Szervusz, szervusz, jó reggelt neked, ez a Best FM.
1: Halló, jó reggelt. A homokkerti felüljáron jön, és alulról a füst gomolyog. Julika vagyok különben, Szialati. De hogy mi az, azt nem tudom, de sűrű a füst.
0: Szűrű a füst a homokkerti felüljáró alatt? Ajjaj, nem tudjuk mi lehet. Hát, ha majd ön okosabb, és elmondja nekem 500-540 és 30-933-1046. Mindjárt fél hét van, itt is vagyok a Best kalendáriummal. Indítok egy muzsikát, jó? Ide vág! Akinek lett karácsonyi hangulata május 7-én, nem ez volt a cél, hanem az, hogy a zeneszerzőről megemlékezünk a születésnapján, de előtte nézzük a mi niklai remeténket, Berzsenyi Dánielt, akinek szintén ma lenne a születésnapja, 250 évvel ezelőtt született május 7-én. És igen, május 7-e születte Pjotr Csajkovszki, orosz zeneszerző, többek között a most hallható diótörő zeneszerzője. Én nem csak karácsonykor szeretem a diótörőt, hanem az év bármelyik szakaszában, akár még májusban is. 186 éve született Csajkovszki, aztán 155 évvel ezelőtt gróf Károly Gyula, az első magyar köztársasági elnök. 134 éve született Josip Broz Tito, Jugoszlávia vezetője volt 1945 és 1980 között. Hát igen, ha jól tudom, akkor a tegnapi történelem érettségében volt szó a diktatúrákról is. Lehet még éppen Tito neve is előkerült. Kerüljön elő egy amerikai színész neve, bizonyos Gary Cooperé, aki 125 évvel ezelőtt született, az amerikai filmgyártás egyik nagy ikonja volt, olyan filmekben játszott, mint Akiért a harang szól, vagy a Búcsú a fegyverektől. 107 éve született Eva Perón, argentin színésznő, Juan Perón államfő felesége. Nyilván azért beszélünk viszonylag sűrűn róla, mert volt egy Evita című musical, amelynek a Don't Cry For Me, Argentina című dalát Madonna énekelte. Szóval 107 éve született Eva Perón, 94 éve született Szemes Mari színésznő, 93 éves lenne Sugár András, televíziós riporter, újságíró, poliglott volt, ez azt jelenti, na most kapaszkodjanak, hogy 20 nyelven beszélt professzionálisan. Hallották? 20 nyelven. Sugár András. Televíziós újságíró, riporter. 82 éves ma Kovács István színész, Kárpáti Zoltán, Egri csillagok, ugye itt a Bornemissza Gergelyt alakította. 73 esztendős lett Hegedűs D. Géza, a színész rendező. 73 esztendős, tehát vele egy napon született Kurdics Judit, aki nem ezen a néven, hanem Endrei Judit néven lett híres televíziós műsorvezető, hírolvasó. És az 50. születésnapján köszöntjük ma Béres Alexandra, fitness versenyzőnőt. Boldog
2: névnapot, boldog névnapot! Köszöntjük Gizella nevű hallgatóinkat. A Gizella német eredetű női név. Jelentése bizonytalan, esetleg túsz, kezes, idegen udvarban nevelkedő személy elnevezése lehetett. Rokon nevei a Gizi és a Késa. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Gizella magyar királyné, első István felesége, Bajor Gizi magyar színésznő, Tornói Gizella újságíró, és ön kedves Gizella, aki most a rádiót hallgatja.
0: És ahogy általában ilyenkor lenni szokott, tegyünk még hozzá pár nevet a ma ünneplőkhöz, mert az alapnaptárban a főnévnaposunk a Gizella, szóval ne keverjük össze a Gizikét a Gőzekével, és a Gizával, meg a Bendegúzzal és Dalmával. Bizony, ma Bendegúz napja is van, úgyhogy a következő dalt küldjük a ma ünneplő Bendegúzoknak. Egy születésnapos énekes következik, bizonyos Sas Szem Cseresznye, legalábbis ez volt a művész neve, meg a neve is, a svéd énekesnek, akinek a legismertebb dala 1997-ből, pont ez, Save Tonight, érkezik Eagle Eye Cherry, a Best FM-en ugye, Nene Cherry rokonára, rokonáriája, és a következő dal előadója, egy perccel fél hét után, a csütörtök reggelben.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, ragyogó napja van, elszálltak az elmúlt napok feszültségei, szinte ég a kezében a munka, a szenvedélyes szerelem is a hatalmába keríti. Mika, nem kizárt, hogy egy munka vagy állásajánlat megváltoztatja a mindennapjait, minden esetre legyen résen, valószínű, hogy a változás előidézője éppen egy ön által tisztelt személy. Ikrek, annyi apró elintézni valója van, hogy azt sem tudja, melyikkel kezdje. Szerencsé

0: ön az, aki megteszi az első lépést. Mérleg. Ingatlan miatt kölcsönre lehet szüksége, amelynek megszerzéséért erőfeszítéseket kell tennie, lehetőleg ne keveredjen jogi és peres ügybe. Skorpió. Most kicsit önkörül forog a világ, és ezt nagyon élvezi. Ne kapkodjon. Egy kapcsolat akkor lesz kiszámítható és stabil, ha ön most nem bizonytalankodik. Nyilas. Némiképp visszanyerte a lelki nyugalmát, mert azokkal a munkákkal foglalkozik, amelyek érdeklik és lekötik. Ha teheti, mozduljon ki otthonról. Balak. Egy régóta halogatott beszélgetésen kell átesnie, amit eddig nem sikerült összehozni. Elképzelése támogatókra talál. Vízöntő. Egész nap foglalkoztatja egy megoldhatatlannak tűnő feladat, egy külső szemlélő véleménye vezeti el a megoldáshoz. Alak. Kedvezően alakulnak az ügyei, önbizalma nagy mértékben elősegíti az érvényesülését, nem hagyja, hogy a dolgok csak úgy önmagukért történjenek.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is! Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel! Jó utat kíván a Best FM!

0: Debrecen igazi zenei kedvencei, köztük pedig egy Balmazújvárosi kedvenc, Nagy Bogi, Dessel énekelt. Az új kedvencünk bizony ez volt, a hazaiak közül az egyik legjobb tavaszi dalocska, Jól leszek újra. Sütörtök reggel van, jó reggelt kíván! Debrecen kedvenc rádiója. Mindjárt egy ilyen volt, ilyen letrovattal, egy mai születésnapossal, és most meg a közlekedési információkkal. Zsolt írta az előbb, hogy a homokkerti felüljárónál ő már bizony nem lát semmilyen füstöt, akkor ezek szerint hála a Jóistennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ernő írta, a kis Móka Miklós a következőt, hogy jó reggelt. Annyi történt, hogy a 424-es gőzmozdony most parkolt le a homokkerti felüljáró alatt. Apropó, homokkert és felüljáró, az megvan ugye, hogy a debreceni Vígkedvű Mihály utcát és a Schumann utcát összekötő aluljárót műszaki okok miatt lezárták a gépjármű és a gyalogos forgalom elől, és amíg a karbantartási munkákat el nem végzik, és a szükséges műszaki megoldásokat nem kivitelezik, addig ez már így is marad. Tehát lezárás, Vígkedvű Mihály utcát, a Schumann utcával összekötő aluljáróról van szó. És igen, lesznek lezárások, korlátozások, persze a komolyabb lezárások majd holnaptól lépnek életben a Mihály napi nagyvásárt illetően. Jut eszembe, holnap Mihály napja. Ma a Gizellák ünnepelnek, meg a Bentegúzok. Szóval akkor mától már parkolási tilalmat vezettek be Debrecen több területén, tudják, ahol általában szoktak a nagyvásár miatt, és akkor péntektől pedig egészen hétvégén komoly lezárások lesznek, majd erre készüljenek. Jó utat kíván a Best FM Rádió.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Hát csütörtök reggelt a 80-as években folytatjuk, az eredeti is 80-as, 1986-os, ezt Prince énekelte. Reggeli ébresztő puszit küldünk mindjárt a Best FM rádió hallgatóinak. A feldolgozás pedig 2 évvel később attól az Art of Noise-tól érkezett, amely együttesnek az alapító tagja And Dudley, ma lett 70 esztendős, és hát a feldolgozásban Tom Jones is közreműködik, úgyhogy mutatom, hogy milyen volt, és 2 évvel később milyen lett a Kiss. Puszi, puszi, puszi.

Nos, már el is röppent az első óra. A Best FM-en Aventura dalával zártuk ezt a 60 percet, hogy indulhasson majd egy újabb, már csak az a nagy kérdés, hogy mivel. Mert hogy 7 óra van, ez bizony már a reggeli villámvoks az önök szíves közreműködésével. Szavazzunk, emberek, szavazzunk, például egy egyessel. Benálló

0: egy kettessel Mike Oldfieldre. Azt a mekkora ugrás. Stílusban és évszámokban is. Az egyik napi kedvencünk mellett jöhet a 80-as évekből Mike Oldfield és a Moonlight Shadow. Vagy az az énekes zenész, aki Debrecenben is fellépett már. Bár nem biztos, hogy erre a fellépésére szívesen emlékezik vissza. Amikor pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt egy karnevál éjjel, hát nem úgy működött a technika, ahogy illett volna Alexander Rybak Fairy Tale című dala alatt, úgyhogy... Ez a ma reggeli harmadik induló. Belano, Mike Oldfield, vagy Alexander Rybak, ez most is önökön múlik.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
8: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
9: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
8: Részletek fórumdebrecen.hu.
10: Csak az a szép zöld gyep.
11: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufo.hu.
10: Csak az a szép zöld gyep.
12: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
13: Több utcán is kezdődhet az aszfaltozás hamarosan, interaktív bűnmegelőzés a diákoknak, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
13: Újabb Pallagi utcákat érintő útfelújítás előkészítése indult el Debrecenben, számolja be róla a Dehír. Mint írták, az önkormányzat pályázatot írt ki a kivitelezők számára, akik május 13-áig jelentkezhetnek a munkálatok elvégzésére. A tervek szerint a Fekete István utca szakasza kap majd új burkolatot, amelynek állapota már indokolttá tette a beavatkozást. A felhívás alapján a kiválasztott vállalkozó feladata lesz az út teljes újraaszfaltozása és a szükséges kapcsolódó munkák elvégzése. Jelenleg emellett még több Pallagi utca kivitelezésére is keresik a kivitelezőt. A tényleges munkálatok csak később kezdődhetnek el. Idén több mint 9 milliárd forintot fordít a város aszfaltozásra, többek között még a Józsai Síje-Gábor utca, valamint a Trombitás, a Zöld és a Víztorony, illetve az Andaházi utca is szerepel a programban. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta el rádiunknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
14: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valahány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áll majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
13: Bűnmegelőzési programon vettek részt Hajdúböszörményi diákok Debrecenben. Az eseményen a mindennapi veszélyekre hívták fel a figyelmet. számolt be róla a HAON. Mint írták, a foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok felismerjék a kockázatos helyzeteket, és tudják, hogyan reagáljanak. A szakemberek kiemelten foglalkoztak az internetes veszélyekkel is, hiszen ez a terület egyre fontosabb a diákok életében. Az oktatás interaktív formában zajlott egy nyomozószobában, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül tanulhattak. A szervezők szerint a program segíti a tudatosabb gondolkodást és a felelős döntéshozatalt. A kezdeményezést a jövőben is folytathatják, mivel nagy az érdeklődés az ilyen jellegű képzések iránt.
15: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
13: Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. Itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiarban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
0: Szemerkélő esőre ébredtünk, és 14-15 fok van Debrecen belvárosában. Na, Krisztina, vegyél nyugodtan egy lottót a hétvégére, mert hogy hát igen, megjósoltad ezt a győzelmet is, meg azt is, és van némi párhuzam. Gondolom sejted, hogy ki lesz a következő dal, és nagyon-nagyon sokan.
16: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Dettikém, az utónév napi ajándékodat egy kicsit toljuk, ami Mike Oldfieldot illeti, mert hogy ugyan óriási hajrában, de Mikey bácsi lemaradt, így pedig egyértelműen elsöprő győzelmet aratott a debreceniek egyik aktuális hazai kedvence.
17: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ó, azok a 80-as évek. Mike Oldfield, csodálatos dala, a Moonlight Shadow. A csütörtök reggelben. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk. Együtt készülünk. Együtt utazunk.
2: Reggelt, a best reggellel.
0: Jó reggelt, srácok, jó reggelt, kedves érettségizők és kedves aggódó szülők. Na, milyen volt a tegnapi történelmi nap? Én azt hallottam, hogy nem volt olyan nehéz, sőt, egy picit kárpótlás volt a magyar után, amit egyértelműen eddig a legnehezebb kihívásnak írtak le. Nem csak a főszereplők, hanem a szakemberek is, a pedagógusok. Szóval megvolt tegnap a történelem, volt benne szó görög-római építészetről, középkori egyházról, honfoglalásról, és még a Rákosi diktatúráról is. Szóval erről is számot adhattak tegnap, és reméljük, hogy mindenkinek sikerült, és megújult erővel frissen folytatja az újabb próbatétellel. Május 7-e csütörtök van, a Gizellák ünneplik a névnapjukat, a Gizák, a Bendegúzok és a Dalmák, még most sem késő őket nevezni, bestfmdebrecen.hu itt lehet. És hogy mit hallhat mindjárt, hát nyilván a harmadik helyezettet, arról a fiatal emberről van szó, aki jó pár évvel ezelőtt a karneváli külföldi sztár fellépője volt, és egy nagyon durva technikai hibának köszönhetően kiállt 20 000 ember elé a nagyerdei telt, nagyerdei stadionban, és nem jött ki a hang a torkenre, de kijött, csak az emberek nem hallották, mert hogy a mikrofon az nem volt aktív, amit elétettek a technikus kollégák. Pej, de kellemetlen volt. De egyébként a srác nagyon lazán megoldotta, mert a hegedűjének a mikrofonját használta. Még nem javították ezt a hibát, ha jól emlékszem. A harmadik lett ma reggel az úr, akit úgy hívnak, hogy Alexander Rybak, és akinek a dalával már is folytatjuk, 3 perccel 4:08 után a csütörtök reggelben. Ez a Fairy Tale.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
3: Május 16-17. Kunmadaras reptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kunmadarasdrift.hu.
4: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
6: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
13: A Best FM.
12: A Best FM.

Opalite Taylor Swift újdonságát hallották. 7:30 ez a csütörtök reggel. Benne pedig mindjárt egy születésnapos énekesnővel folytatjuk a 104.6-on, illetve a közlekedési információkkal, amely tulajdonképpen ma estétől lép majd életbe. Tudják, a hétvégén tavaszi nagyvásár, úgyhogy a debreceni közterület felügyelettel megkaptuk a tájékoztatást. Már mától lesznek korlátozások. Tehát május 7-én csütörtökön 6 órától, ahogy általában lenni szokott, egészen hétfő hajnal 5 óráig. A gépjárművek várakozását megtiltják a Doberdó utca, Kartács utca, Dulci József utca útvonalon, aztán a Békessy Béla, Böszörményi út és Görgei utca közötti szakaszán is minden gépjármű megállása és várakozása megtiltásra kerül. És József Attila, Kertváros, hadd ne soroljam, tehát tudjuk, mikor szokott ilyenkor lenni. Egyelőre még csak ugye várakozás, és parkolási tilalom, aztán pedig majd holnaptól elég komoly lezárások lépnek életbe. Tehát péntek este 6 órától a nagyvásárra való tekintettel. Ma május 7-e van, jöjjenek a mai születésnaposok, remélem már benevezték őket, és reménykedhetnek a kis angyal tortájában, amit majd valamikor 10 óra előtt sorsolunk ki önöknek. Ha még nem, akkor a bestfmdebrecen.hu oldalon most sem késő regisztrálni. Látom, vannak itt már izgulók, akik ma ünnepelnek hát születésnapot, és meg szeretnék nyerni a tortát. Nóri, Bernát Nóri, boldog születésnapot kívánunk neked, és Tündi, neked is Ádám csókoltat, akár még a tiéd is lehet ma a torta, én szurkolok neked is. És lehetne éppen azért az énekesnő is, aki a 80-as években a Tini Star kerestedik című műsorban tűnt fel, akkor még énekesnőként, utána pedig hát műsorvezető is lett, Tízen túliak társasága. Ott is. Úgy hívják, hogy Anita, Sárközi Anita. Anita születésnapján érkezik a Szubjektív Top 3. Feldolgozásokat készített elsősorban. Ilyen volt a Szerelem ördöge.

nálam ez a dal a második helyen áll, de gondolom azzal egyetértenek, hogy az első nem lehet más, mint az elképzelt szerelem, hogy egy 2 perccel 7:30 után a születésnaposoknak, és hát elsősorban az azt előadó Sárközi Anitának, aki ma 61 esztendős lett, érkezik az elképzelt szerelem.

0: mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A tehetség kevés, az értelem is kevés. A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. Mindehhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni, s melyet semmiféle emberi erő vagy szándék nem tud megmásítani. Minden műfajban sok a tehetséges ember, akik szerencsés pillanatokban tehetségük, elmélyülésük, komolyságuk erőfeszítésével végül is hasznosat, néha ritkát és gyönyörűt alkotnak. Így áll össze műnek a világirodalom vagy a festészet, a zene egésze. De ezek az emberek nem alkotók, csak végrehajtók, mert nincs végzetük. S ha véletlenül orvosi vagy mérnöki pályára tévednek, akkor is tehetségeset és hasznosat alkotnak majd. De a művész, az igazi, nem tévedhet semmiféle pályára, s nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatától. Nem lehet más, csak író, vagy festő, vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Ez a legtöbb.

Ezt Imagine Dragons dalát hallották, ez volt a Thunder, kinézve az égboltra, úgy látom, hogy a napfény, zene, jó hangulat szignálunkat félretenni egy időre, mert hogy beborult az ég Debrecen felett, esőt ígértek mára, és párfokos visszahűlést a tegnapi nyárias meleg 28 fok után ma azért ennél jóval kevesebb lehet. Dani érkezik majd 8 órakor 10 perc múlva, és elmondja az előrejelzésében, hogy mennyi, de hát nagyjából 20-22 fokra számíthatunk, bár a reggelünk enyhe 16 fok van jelenleg Debrecen belvárosában. Kereken 60 évre megyünk vissza az időben, hiszen a most következő dal pontosan 60 évvel ezelőtt született 1966-ban. És hát a Rolling Stones együttes egyik legnépszerűbb daláról van szó, amit Keith Richards és Mick Jagger írtak, és aminek a különlegességét az adta, hogy magát a dalt az indiai zene, az indiai népzene ihlette, és ezért is szerepelnek olyan hangszerek benne, amelyek egyáltalán nem megszokottak a Rolling Stones és egyéb hasonló rockdalokban, például az orgona, a kasztanyették és a szitár. Úgyhogy 60. születésnapján érkezik a The Rolling Stones Paint It Back című dala. A Best FM-en, Debrecen kedvenc rádiójában.

elő volt egy születésnapos dal, 60 esztendős lett ma, a Rolling Stones Paint It Back című dala. Ennek is ma van a születésnapja. Még csak most van túl a tini koron, Shakira Waka Waka-ja 16 évvel ezelőtt jelent meg ezen a napon. És figyelem, hardcore filmrajongóknak jön egy olyan muzsika, amiből hát érthető módon csak egy rövid részletet fogok leadni, de az nagyon durva lesz.

0: melyik filmből, ugye?
1: Nem, nem baj. A következő órában elárulom majd önöknek.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A Hajdúhús incsiklandó kínálata.
4: Csütörtöktől szombatig a sertéslapocka kilója csak 1299 forint.
3: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
4: Minőség, tradíció, kedvező ár.
3: Hajdúhús.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rudenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Csak az a szép zöld gyep.
8: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
7: Csak az a szép zöld gyep.
3: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
9: Előkészítik a Debrecen és Mátészalka közötti vasúti fejlesztést, katasztrófa és honvédorvosi verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
9: Előkészítési szakaszba lép a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal fejlesztése, számolt be róla a Hajdú Press. Mint írták, elsőként a tervezési munkák indulnak el, amelyek meghatározzák a korszerűsítés részleteit. A cél, hogy a vonal gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon az utasok számára. A szakértők felmérik a jelenlegi állapotot és kidolgozzák a szükséges fejlesztési javaslatokat. A beruházás hosszabb távon javíthatja a térség közlekedési kapcsolatait és elérhetőségét. A tervezési szakasz lezárása után derülhet ki, mikor kezdődhetnek el a konkrét kivitelezési munkák. A projekt célja egy modern, a mai igényekhez igazodó vasúti infrastruktúra kialakítása. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiunknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
10: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
9: Jelentős forgalomra és változásokra figyelmeztetik a lakosokat Hajdúszoboszlón. Május 9-ig tart a Medekrízis nemzetközi katasztrófa és honvédorvosi verseny, számolt be róla a HAON. Mint írták, a verseny célja, hogy hazai és külföldi orvosi egyetemek hallgatói valósághű körülmények között gyakorolhassák a katasztrófa helyzetek során szükséges egészségügyi és mentési feladatokat. A verseny idején nagyobb hanghatásokra és jelentősebb forgalomra lehet számítani a városban. A program ugyanakkor komoly turisztikai vonzerőt jelent, hiszen számos érdeklődő vonz a településre. A lebonyolítás érdekében a hatóságok és a szervezők együttműködnek, fogalmazott a portál.
11: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
9: Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: A 90-es évek hazai kedvence az Unisex együttes, ahol Szekeres Adrián a szárnyait bontogatta Erdélyi Laci mellett.
1: Oviba!
2: Sziasztok!
1: Suliba! Munkába menet!
3: A Best reggel ott van veled.
0: És tényleg unisex, mert fiúknak, lányoknak egyformán tetszett. Az egyik legnagyobb slágerüket játszottuk önöknek május 7-én csütörtökön. Gizella nevű kedves hallgatóik névlapján. Kedves Gizák, Bendegúzok és Dalmák, szeretettel gratulál Debrecen kedvence rádiója. És mindjárt jön is a névnap köszöntő. Egy most éppen napsütéses reggelen, de az előbb még sűrű felhő volt a fejünk felett. Ennek valószínű az lesz az oka, amit már sokan várnak, vagy a következménye, hogy végre esik az eső. A mai napra egyébként visszavesz a tempóból a nyár. A tegnapi 28 fok után ma már csak 20 fok valószínű. Jelenleg most 15-16-17 fok van, és igen, mondják az esőt elvileg 7 millimétert. Hát az nem olyan sok. Pótlásnak valami kevés. A nagy aszály és szárasság okozta tünetek kezelésére, tehát hát ha elered. Remélhetőleg igen, jó reggelt mindenkinek, és boldog névnapot a Gizelláknak!
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Gizella nevű hallgatóinkat! A Gizella német eredetű női név, jelentése bizonytalan, esetleg túsz, kezes, idegen udvarban nevelkedő személy elnevezése lehetett. Rokon nevei a Gizi és a Késa. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Gizella magyar királyné, Első István felesége, Bajor Gizi magyar színésznő, Tornói Gizella újságíró, és ön, kedves Gizella, aki most a rádiót hallgatja.
4: Boldog névnapot kívánok neked, Gizella!
0: Előre elnézést kérek a Gizella nevű kedves hallgatóinktól, de ez a Gizike nekem, ez annyira titkárnős név, nem? Gizike, jöjjön be, diktálnék. Meg az is biztos, hogy nem célszerű összekeverni a Gizikét a gőzekével, és hát a Gizella sem egyenlő a gazellával. Előre elnézést kértem. A Best FM-en a névnaposokat a 80-as évek kedvencével, a Kárzdalával köszöntjük, ez a Driver.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
2: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mofo.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Kálvin tér 7.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

0: 1983 és a Flashdance betétdala, a Michael Cimbalót hallották a Maniac-kel. Térjünk vissza most napjainkban, illetve hát mindjárt majd még a 90-es években, mert hogy onnan folytatjuk a következő bejátszással. Illetve itt vagy te is, jó reggelt, szia!
1: Szia, Laci Géza vagyok, trafi info lenne. A 471-esen Aradvány puszta belterületén a benzinkút után a Nyíradony felé haladókat mérik egy fekete Skoda Octaviából.
0: Ez pontosan így van, nem jut, hogy kételkedtem volna az információban, Robi ugyanezt írta, Aradvány pusztán, tehát trafi pax. És ígértem egy kis filmes bejátszást önöknek erre az órára, egy különleges muzsikával, amellyel kapcsolatban, hát van itt egy megjegyzés, csókolom, jó reggelt kívánok!
2: Jó napot kívánok! Azt szeretném mondani, hogy Magyarországon nem nagy körben ismert Dimash Kudaibergen, de általa ismertük meg ezt a Diva Dance című számot, ami az 5. elem című filmben volt, egy mesterségesen előállított hanggal, és ő meg tökéletesen úgy énekelte, sőt még jobban, 7 oktávos hangterjedelme van. Most április 18-án volt nagy koncertje Budapesten. Nagyon sajnálom, hogy Magyarországon sokan nem ismerik a nevét, pedig egy csodálatos ember.
0: Mutatom is, hogy hogy énekelte élőben a Diva Dance-et.

0: ugye, Luc Besson és az ötödik elem. Milla Jovovicsal és Bruce Willisszel. 29 éve, 1997-ben volt a francia bemutatója az ötödik elemnek, pár nappal később pedig május 9-én az Egyesült Államokban is bemutatták, úgyhogy elő mindenkinek a világjeggyel.
1: Elértem. Úgy féltem, hogy nem érem el. Így elküldtem Davidet a beszállókártyámért. De David már megy is, ugye David? David már megy is. Kösz szépen, már megy is.
2: Én vagyok Corbin Dallas.
3: És a hölgy?
4: Lilu Dallas világjegy.
2: Igen.
4: Világjegy.
2: Igen, tudja ő, hogy világjegy. Lilu Dallas a nejem. Most esküdtünk. Tudja, hogy van ez. Összetalálkoztunk szikralomban. Tudja, hogy világjegy. Szóval szeretjük egymást.
0: Szeretjük egymást. Szeressük egymást, gyerekek. Hát igen, annyit ezért a pontosság kedvéért tegyünk hozzá, hogy a filmben, hát oké, hogy belenyúltak technológiailag, technikailag, de mégis egy Inva Mulla Csákó nevű albán opera énekesnő énekelte.

Mondom, hogy hardcore rész is lesz. Hardcore felhasználóknak a Best FM-en. Egyébként Eric Serra készítette a muzsikát Luc Besson filmjéhez, amelyet pont a mai napon mutattak meg először csak a franciáknak, 29 éve. És pont a mai napon, 16 évvel ezelőtt elkészült Shakira egyik legnagyobb slágere, ez a Váka Váka, 3 perccel, 3:49 után Debrecen kedvenc rádiójában.

0: Vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Refugees dalát hallották, ez is egy feldolgozás volt a Killing Me Softly. Ugye 9 óra van, ez a Best FM csütörtök reggeli műsora, benne Teddy Swims. A ma születésnapját ünneplő G. Balvin. És ami már zenei történelem, sőt, igazából a dalnak az eredetije is zenei történelem, hiszen nem a Kommunárc együttes énekelte először ezt a remek slágert, hanem egy ma ünneplő énekesnő, róla is szó lesz majd, de csak a következő órában.
1: Üzemitesztet tartottak az akkumulátorgyárnál, két napos sportkihívás az egyetemen, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Színes víz jelent meg a debreceni akkumulátorgyár mellett egy üzemiteszt alatt, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a CATL gyárában nyomáspróbát végeztek, amelyhez jelölőanyaggal színezett vizet használtak. Emiatt vált láthatóvá a felszínen az elszíneződött folyadék. A vállalat szerint azonban mindez egy tervezett ellenőrzési folyamat része volt, és nem jelentett veszélyt sem a környezetre, sem az emberekre. Ugyanakkor a szakemberek mintát vesznek a vízből, a laboratóriumi vizsgálat eredményéről a későbbiekben a tájékoztatást a Városháza. A nyomáspróbán a katasztrófavédelem, az önkormányzat, a kormányhivatal, valamint a vízmű munkatársai is részt vettek. Hangsúlyozták, az ilyen vizsgálatok segítenek időben kiszűrni az esetleges hibákat. A cég azt közölte, hogy a felhasznált anyag ártalmatlan és minden előírás betartottak. Az illetékes hatóságokat is tájékoztatták és folyamatosan figyelik a terület állapotát, fogalmazott a portál. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta a rádiónak Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Két napon át tartó sportkihívásra készül a Debreceni Egyetem közössége, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a május 8-án reggel kezdődő 48 órás esemény célja, hogy a hallgatók és az egyetemi dolgozók együtt mozogjanak és aktívan töltsék szabad idejüket. A résztvevők többféle sportágban is kipróbálhatják magukat, miközben a csapatmunka is hangsúlyt kap. A szervezők szerint nem csak a teljesítmény fontos, hanem az is, hogy közösségi élmény nyújtson az ingyenes program. A rendezvény korábban is népszerű volt, így most is sok érdeklődőre számítanak. Az esemény hozzájárul az egészséges életmód erősítéséhez és az egyetemi kapcsolatok elmélyítéséhez. A programok a Sportcampus több pontján zajlanak majd. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápori, zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
4: Bárhol is vagy, ott van veled, Best FM.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Avril Lavigne elsőnös slágere, a Complicated, a Best FM-en. Reméljük, hogy a mai angol érettségi után nem fogják azt mondani a maturálók, hogy it was so complicated.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: Angol nyelvtudás ismerete nélkül is lehet tudni, hogy mit is jelent a complicated. Hát pontosan az, hogy komplikált, bonyolult, összetett vagy nehéz. És hát még a tegnapi történelem az könnyű volt. Hát hasonlót kívánunk azoknak, akik most éppen az angol érettségit, írásbeli érettségit írják. 9 órakor el is kezdődött, csütörtökön angolból, pénteken pedig németből adnak majd számot tudásukról a hallgatók. Egyébként ma angolból középszinten 47.082-en, emelt szinten pedig 29.084-en vizsgáznak majd. Úgyhogy good luck! Kedves fiatalság, 10 perccel fél 10 előtt már lazán ott vannak, és írják is az angol nyelvi feladatlapot. Mi pedig nem angol nyelven, hanem spanyolul folytatjuk mindjárt. De előtte a közlekedési információ, Haradványpusztánál trafipax van, erre figyeljenek majd, jó? És igen, jön az az úr, akit úgy hívnak a G. Balvin, reggaeton énekes, és kolumbiai származású, és spanyol nyelven énekelgetett. A legnépszerűbb dala nem ez volt. A tényes valahogy ebben is Bibi Rexával együtt közreműködött, a Say My Name-ről van szó, hanem az a dal, amit azóta is mosolyogva emlékezünk vissza, 2018 nagy kedvence volt. Azóta a YouTube-on a videós megnézettsége több mint 9 milliárd. És mi is elkezdtük játszani, mert nagy sláger volt, G. Balvin, Beyoncé és Willy William közös dala. Hát csak ugye annyira nem vagyunk otthon a spanyol nyelvben sem, tehát lazán elkezdtük gentézni. Miután a spanyolosok valamelyik középiskolából felhívták a figyelmünket arra, hogy azt nem úgy kell mondani, hogy mi gente, hanem hogy mi gente. 41 esztendős lett ma G. Balvin. Happy birthday to you.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
3: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, veszpák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mofo.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
7: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

kis rec muzsika, a Best FM-el, a Counting Crows-dalát hallották, Accidents in Love címmel, a csütörtök reggel vége felé közelítve. Na, még van egy születésnapi tortánk, meg egy pizza. A reggel informátorának sok-sok info érkezett ma is. Zsolt is, aztán Robi is írt. Robi például Aradvány pusztán jelezte a fekete Skodát, ott lesz majd, köszönjük szépen, és tudjuk, hogy a hétvégén nagy vásár, ezért igazából már ma este korlátozások lépnek életbe a szokott útvonalon, egyenlőre csak megállási tilalom, meg parkolási tilalom lesz, aztán holnap estétől pedig, hát holnap péntek, akkor le is zárják az ismert útvonalat, amit a nagy vásár idejére szoktak. Úgyhogy erre majd számoljanak, és ezzel kalkuláljanak. Május 7-e annak az énekesnőnek a születésnapja, akit a neve alapján nyugodtan kell verhetnénk Whitney Houston édesanyjával, ugyanis Whitney Houston anyukáját Thelma Houstonnak hívják, azt az énekesnőt is, aki ma kereken 80 esztendős, de nem ő Whitney Houston anyukája, ő is énekesnő, és nem is akármilyen sláger volt 1976-ban. A dalt persze a legtöbben 10 évvel későbbről, 1986-ból ismerjük, úgyhogy érkezik a 80 éves Thelma Houston, az Ilyen volt, és mindjárt mutatom, hogy milyen lett rovatunkban.

0: minden tévedésem. A Best FM-en Szakács Gergőt hallották a Solvay-vel, és igen, mea culpa minden tévedésemért, és azért is elnézést kérek, hogy jó kedvem van, meg azért is, hogy vagyok. Na, egy szomorú hírrel zárjuk ezt a mai reggelt, mert hogy bizony, éppen Zsolt hívta fel a figyelmünket rá, hogy elhunyt Fazekas László, a 92-szeres válogatott labdarúgó, akit hát én is nagyon jól ismertem. Egyrészt azért, mert az édesapámat is Fazekas Lászlónak hívják, és ő történetesen játékvezető volt. Ugye, labdarúgó játékvezető, aktív korában, és hát sokat emlegették, amikor középiskolás voltam, Fazekas Lászlót, Kapát, a kiváló sportolót, focisták, és kevertek is egy picikét vele. Őt Fazekas Lászlónak hívják, engem is Fazekas Lászlónak hívnak, nem Fazakas Lászlónak. Ha valaki fikáz valakit, akkor legalább a nevét tanulja meg. Jó, ennyi csak a kérés. És Anitához is vannak kéréseim. Itt velem szemben kicsit most megrökönyödött, semmi probléma, mondjuk a születésnapos tortára esélyeseket. Szerbusz, Alita!
1: Jó reggelt! Én nem keverlek össze senkivel,
0: hogy ezt megnyitok. Jaj, de jó, olyan kedves vagy!
1: Le tudom írni a nevedet is.
0: Ja. Nagyon szupi.
1: No, kezdjünk akkor a 7 éves Miklósi Kristóffal, a világ legjobb gyermekével, akit az egész nagy családja köszönt a nagy tesójával együtt. Kabán ünnepel ma Palotai Andrásné Inci gyermekei, és Veje is köszönti, és nagyon-nagyon szeretik. Mező, Bón és Boglárka is ünnepel, itt Debrecenben. Zsuzsa és Laci nevezték a tortasorsolása. Ünnepel ma Porsz Zsófia, a kolléganői is Máté szeretnék meglepni egy tortával. Áncsán Editkének pedig üzenik a kolléganői, hogy ma dőljön hátra, és hagyja, hogy a csapat ünnepelje őt. Lehet, hogy egy tortával? Kiderül nem sokára. Lackót is nevezték, aki imádja az autókat, főleg a driftet, felesége Adrián és gyermekei Hédi, Zsombi köszöntik. Molnár Beatrix ma lett 19 éves, ha megjelenik valahol, akkor rögtön beindul az élet. Házi bulikban csak DJ Beaként ismerik. Neked van ilyen ismertséged?
0: Ó, persze, igen.
1: Már DJ. Én kimondottam Beatrixről.
0: Ja, nem. Ja, de várj, lehet igen. Lehet, találkoztunk már most, hogy mondod.
1: Hajdú Szováton Való Zoltán ünnepli a családja 10. születésnapja alkalmából. Szarka Izabella ma lett 7 éves. Ő a mindene a családnak is, nagyon köszönik, hogy van nekik. Bárándi Dominököt is ünneplik ma családja, és Misú a kedvenc kutyája. Varga Csillát is köszöntjük. Csipesz jó voltából, Hajdú Szoboszlón drága Csipék, boldog szülinapot kívánnak neked. Brumár Miklósné Margót is köszönti a lánya Tünci, az édesanyját Sarnic, Róza is ünnepel ma. Judit jó voltából Bernát Nórit is köszöntjük, ő is egy ilyen laza 17-essel a háta mögött ünnepel. Vég Dániel Kornél szülei és testvérei nevezték. Szülinapos kertész Veronika, Kovács Petike, illetve Kovács Kata is, ők ikrek. Szerintem kitaláltad, és Szuper Papi nevezte őket 5. születésnapjuk alkalmából. Életre való két kis ördögről van szó. Tandori Roland is ünnepel, ma ő 200 éves lett, lehet, hogy egy nulla itt hozzácsapódott, de én elhiszem neki. Hajdú Szováton ünnepelnek. Ma a Tőzsér Rátkai Krisztina is esélyes a tortánkra.
0: Zumba Kriszti!
1: Zumba Kriszti, igen, oh, igen.
0: Boldog születésnapot, Krisztina!
1: Csodás vezetőként írják itt le, mert hogy kell egy csapat, ez a mottójuk. Masics István festőművészt is ünneplik ma, Anikó és Magdi nevezték be itt Debrecenben a bohém lelkű festőművészt, és Szabó Bak Andreát is csörgetjük, hogyha ő lesz a nyertes, a szülei minden esetre nagyon drukkolnak neki.
0: Na, valaki csörgetünk, ez biztos. Ki lesz az illető? Ő! Haló, Tarjányi volt, Erika.
2: Igen, én vagyok.
0: Erika, ismeri azt a filmet, hogy Anya csak egy van?
2: Igen.
0: Pedig anyából legalább 3 kellene, egy-egy ugye a 3 gyerkőcre, plusz egy negyedik, aki hova jár?
2: Egyetemre
0: jár?
2: Igen.
0: Na ne, Erika. De. Hát honnan van ez a millió energia?
2: Hát talán belőlük.
0: A 3 gyermekből, akik közül a legkisebb?
2: Most 16 hónapos.
0: És a csajok?
2: 10 és 4 évesek.
0: Ó, hát ők már nagy lányok.
2: Igen.
0: Ők már ahol tudnak, segítenek anyukának, mondjuk éppen Mendel ellátásában is.
2: Igen. Nagyon tutulgatják a kis tesót.
0: És mit tanul Erika?
2: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök. Megtanulok.
0: Na, csak ez hiányzott már így a boldogsághoz.
2: Így igaz.
0: A boldogság az adott egy ilyen csoda család, úgyhogy tegyük még csodásabbá ezt a napot. Kik kértek rá? A szüleid, a testvéreid, Laca Ádám, a férjed Viktor, és természetesen Mendel is, úgy hallom, megszólalt.
2: Igen, igen.
0: Ő is boldog születésnapot kíván édesanyának. No meg, Debrecen kedvenc rádiója. Szia, én Fazekas Laci vagyok. Ez pedig a...
2: Beszettem.
0: Igen, és megnyerted a mai tortánkat, ami egy kisangyalban készülő torta, kávés rumos csokis meggyes.
2: Ez aztán az ízek ne továbbja.
0: Kedves egészségetekre!
2: Köszönjük szépen!
0: Na és a végére még két ráadás születésnapos, semmiféleképpen sem feledkeznénk el, bár tortát nem nyert, legalábbis most nem. Daróczyné Erika, ő is Erika, aki imádja a Debrecen Big Bandet, a festészetet, az állatokat és a természetet, és ő is nagyon szép képeket fest. Erika, boldog születésnapot neked! És Tündi, Mocsári, Dobrosi, Tündi, neked is! Azt írja Ádám, hogy sok szeretettel köszöntöm kedves feleségemet a 18. születésnapján. Igen, mi is úgy tudtuk, hogy pont annyi, hiszen amióta megismertem, egy évet sem öregedett számomra. Kívánom, hogy minden elképzelése valósuljon meg. A születésnapja alkalmából köszönti a kisfia Arnold és a férje Ádám. Tündi, legyen csodás a napod, játsszuk a zenei kedvenceket neked is, meg a reggel informátorának, akit úgy hívnak majd Kovács Tomi. Tomi, te nyerted a melans pizzáját. Jó étvágyat hozzá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Belecsapunk! A húrok közé jön a Guns N' Roses és a Sweet Child O' Mine. Dua Lipa és a Training Season. Máté írja, hogy a Mák utcában aktív a Trafi Box. Köszönjük. Lenny Marlin is énekel majd. Máig egyetlen igazi nagy slágerét hozza Szabó Anita a csütörtök délelőttben. További szép napot a Best FM-en.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
5: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
6: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
7: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlók estéje.
6: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
8: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
9: Több utcán is kezdődhet az aszfaltozás hamarosan, interaktív bűnmegelőzés a diákoknak, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
9: Újabb Pallaki utcákat érintő útfelújítás előkészítése indult el Debrecenben, számolt be róla a Dehír. Mint írták, az önkormányzat pályázatot írt ki a kivitelezők számára, akik május 13-áig jelentkezhetnek a munkálatok elvégzésére. A tervek szerint a Fekete István utca szakasza kap majd új burkolatot, amelynek állapota már indokolttá tette a beavatkozást. A felhívás alapján a kiválasztott vállalkozó feladata lesz az út teljes újraaszfaltozása és a szükséges kapcsolódó munkák elvégzése. Jelenleg emellett még több Pallagi utca kivitelezésére is keresik a kivitelezőt. A tényleges munkálatok csak később kezdődhetnek el. Idén több mint 9 milliárd forintot fordít a város aszfaltozása, többek között még a Józsai Siegábor utca, valamint a Trombitás, a Zöld és a Víztorony, illetve az Andaházi utca is szerepel a programban. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta el rádiunknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
10: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű díják, hogy 80 valány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
9: Bűnmegelőzési programon vettek részt hajdúböszörményi diákok Debrecenben. Az eseményen a mindennapi veszélyekre hívták fel a figyelmet, számolt be róla a HAON. Mint írták, a foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok felismerjék a kockázatos helyzeteket, és tudják, hogyan reagáljanak. A szakemberek kiemelten foglalkoztak az internetes veszélyekkel is, hiszen ez a terület egyre fontosabb a diákok életében. Az oktatás interaktív formában zajlott egy nyomozószobában, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül tanulhattak. A szervezők szerint a program segíti a tudatosabb gondolkodást és a felelős döntéshozatalt. A kezdeményezést a jövőben is folytathatják, mivel nagy az érdeklődés az ilyen jellegű képzések iránt. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. Itt át marad a változékonyabb idő Hajdúbiarban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
11: Halljuk, mit bírnak a húrok! A Best FM-en szóljon a rock!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rá rajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Csak az a szép zöld gyep.
9: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és pázlő gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport Műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
8: Csak az a szép zöld gyep.
10: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
11: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
12: A reklám után újra.
13: Debrecen zenei kedvencei.
12: Megállás nélkül.
14: Hey, I'm Dua Lipa.
15: Hey, this is Justin Timberlake.
16: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
17: Hello, I'm Phil Collins.
12: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
18: A Best FM.
12: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei a csütörtök délelőttben itt a West FM-en. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita, és egy kicsit borongósabb arcát mutatja ma az időjárás, olyan 19-20 fok körül járunk, és bizony benne van a levegőben, hogy néhol egy kis eső is megérkezik. A csapadékra viszont nagyon nagy szükség van, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz egy kis égijáldás. Az utakról pedig ma is tájékoztassanak bennünket az úton levő közlekedők a 4-es számú főúton Nyíregyháza Debrecen között téglás előtt a nagy kanyarban mérnek fehér autóból. Zsuna, köszönjük az infót, a forródrót 100-140, omitól pedig már is szól a cheerleader, itt a Best FM-en rádiózunk együtt 14 óráig.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kus, ragyogó napja van, elszálltak az elmúlt napok feszültségei, szinte ég a kezében a munka, a szenvedélyes szerelem is a hatalmába keríti. Mika, nem kizárt, hogy egy munka vagy állásajánlat megváltoztatja a mindennapjait, minden esetre legyen résen, valószínű, hogy a változás előidézője éppen egy ön által tisztelt személy. Ikrek, annyi apró elintézni valója van, hogy azt sem tudja, melyikkel kezdje. Szerencsés lenne egy kis tervet készíteni, hogy kiküszöbölje az időzavart. Rák, olyasmibe ártja bele magát, amiben nem kellene. Hamisság miatt elveszítheti egy befolyásos ember bizalmát, aki később nagyon hiányozhat önnek. Oroszlán, szerelem, szeszély vagy egy nyűgös gyerek miatt elragadtathatja magát a házastársával szemben, ha megnyugszik, bocsánatot kérhet, és az ön szíve újra megtelik szeretettel. Szűz, annyira hiányozhat önnek valaki, hogy olykor még a gyomra is összeszorul, legyen ön az, aki megteszi az első lépést. Mérleg, ingatlan miatt kölcsönre lehet szüksége, amelynek megszerzéséért erőfeszítéseket kell tennie, lehetőleg ne keveredjen jogi és peres ügybe. Skorpió, most kicsit önkörül forog a világ, és ezt nagyon élvezi. Ne kapkodjon, egy kapcsolat akkor lesz kiszámítható és stabil, ha ön most nem bizonytalankodik. Nyilas, némiképp visszanyerte a lelki nyugalmát, mert azokkal a munkákkal foglalkozik, amelyek érdeklik és lekötik, ha teheti, mozduljon ki otthonról. Bak, egy régóta halogatott beszélgetésen kell átesnie, amit eddig nem sikerült összehozni. Elképzelése támogatókra talál. Vízöntő, egész nap foglalkoztatja egy megoldhatatlannak tűnő feladat, egy külső szemlélő véleménye vezeti el a megoldáshoz. Alak, kedvezően alakulnak az ügyei, önbizalma nagy mértékben elősegíti az érvényesülését, nem hagyja, hogy a dolgok csak úgy önmagukért történjenek.

0: Köszöntjük Gizella nevű hallgatóinkat! A Gizella német eredetű női név, jelentése bizonytalan, esetleg túsz, kezes, idegen udvarban nevelkedő személy elnevezése lehetett. Rokon nevei a Gizi és a Kése. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Gizella magyar királyné, Első István felesége, Bajor Gizi magyar színésznő, Tornói Gizella újságíró, és ön, kedves Gizella, aki most a rádiót hallgatja.
1: Nem csak a Gizellák, a Gusztávok és a Bendegúzok is ünnepelnek május 7-én. Sok-sok esélyesünk van ma is, és persze egy nyertesünk, aki már is itt van a vonalban. Halló, halló, Best FM!
2: Halló!
1: Halló, Gizella?
2: Igen.
1: Szerettél volna valamit üzenni magadnak?
2: Igen. Hát boldog névnapot kívánok magamnak.
1: Ó, hát csatlakozunk mi is, kedves Gizella. Nagyon boldog névnapot kívánunk. És tanértesen sokáig. Sikerült-e már nyerned valamikor így a Best FM sorsolásainak történetében?
2: Nem, még soha nem nyertem.
1: Nem nevezett még senki?
2: De csak nem volt szerencsém még eddig.
1: Nem volt szerencsém. Látod így, hogy magadat egy kicsit, szóval, hogy egy kicsit így gondoskodtál magadról, látod így sikerült megnyerned
2: igen.
1: Melancs cukrászda két főre szóló sütizés lehetőségét.
2: Hú, de jó, nagyon jó, köszönöm szépen.
1: És van emellé még egy ajándékunk, méghozzá a Tamara fehérnemű. Jó voltából egy 5000 forintos vásárlási utalvány.
2: Hú, nagyon szépen köszönöm.
1: Mivel telik ma a napod?
2: Hát munkával, titkárnő vagyok, adminisztrátor.
1: Gizella, hát nagyon szép napot kívánok, a Melancsba várnak, és jó vásárlást a Tamarában neked.
2: Nagyon szépen köszönöm. Szia.

0: megviselheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Előkészítik a Debrecen és Mátészalka közötti vasúti fejlesztést, katasztrófa és honvédorvosi verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Előkészítési szakaszba lép a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal fejlesztése, számolt be róla a Hajdú Press. Mint írták, elsőként a tervezési munkák indulnak el, amelyek meghatározzák a korszerűsítés részleteit. A cél, hogy a vonal gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon az utasok számára. A szakértők felmérik a jelenlegi állapotot, és kidolgozzák a szükséges fejlesztési javaslatokat. A beruházás hosszabb távon javíthatja a térség közlekedési kapcsolatait és elérhetőségét. A tervezési szakasz lezárása után derülhet ki, mikor kezdődhetnek el a konkrét kivitelezési munkák. A projekt célja egy modern, a mai igényekhez igazodó vasúti infrastruktúra kialakítása. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiunknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Jelentős forgalomra és változásokra figyelmeztetik a lakosokat Hajdúszoboszlón. Május 9-ig tart a Medekrízis nemzetközi katasztrófa és honvédorvosi verseny, számolt be róla a HAON. Mint írták, a verseny célja, hogy hazai és külföldi orvosi egyetemek hallgatói valósághű körülmények között gyakorolhassák a katasztrófa helyzetek során szükséges egészségügyi és mentési feladatokat. A verseny idején nagyobb hanghatásokra és jelentősebb forgalomra lehet számítani a városban. A program ugyanakkor komoly turisztikai vonzerőt jelent, hiszen számos érdeklődőt vonz a településre. A lebonyolítás érdekében a hatóságok és a szervezők együttműködnek, fogalmazott a portál.
4: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Itt átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Szóval azt a kulcsot, amitől maga mindig mindenre igent mond, az égből kell megszerezni.
2: Így van.
1: Jó, akkor megpróbálom. Hát, ha Szűz Mária nekem is ledobja, mit lehet tudni? Próbáljuk meg. Mária! A kulcsot! Hopp. Ez az? Biztos, hogy haza akar menni, és a fagylalt, a csokoládé fagylalt. Jöjjön, együnk egyet.
2: Nem, most nem.
1: Hát akkor mikor?
2: Azt nem tudom.
1: Ezt is az ég döntésére bízunk?
2: Nem, dehogy. Hagyja szegény Szűz Máriát, ne zavarja egy csokoládé fagylalt miatt.
1: Nem, ez nagyon igen, fontos. Mi nem tudjuk eldönteni ezt a fagylalt kérdést. Muszáj lesz megkérdezni. Mária, küldj valakit, aki megmondja, mikor együk meg azt a csokoládé fagylaltot.
3: A megoldás 7 perc.
0: Egy filmzene most.
4: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on. A kullancsok pedig évről évre a látókörünkbe kerülnek sajnos. Sokan pedig azt hiszik, hogy a kullancsok csak erdőben vagy kirándulás közben jelentenek veszélyt, pedig a saját kertünkben is könnyen találkozhatunk velük. A jó hír viszont, hogy néhány egyszerű kerti szokással sokat tehetünk azért, hogy kevésbé érezzék jól magukat nálunk. A kullancsok elsősorban a magas fűben, a bozótos szegélyek és a lehullott lomb között érzik jól magukat, ugyanis ezek a helyek védettek, nyírkosak, és könnyebben megbújhatnak bennük, amíg gazda állatra vagy emberre várnak. A borostyánnal befutott részek, a sűrű sövények, a ritkán nyírt gyep vagy a levelekkel fedett kerti sarkok különösen kedvezőek a kis vérszívók számára. A megelőzést azért is érdemes komolyan venni, mert nem maga a kullancs csípése a legnagyobb gond, hanem az, hogy fertőzéseket adhatnak át. Hazánkban a közönséges kullancs a legelterjedtebb faj, amelynek a csípése többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is okozhat. Vannak viszont olyan növények, amelyek taszítják a kullancsokat. Nagyon jó, ha ültetünk például levendulát, páfrányt, körömvirágot, macskamentát, a rozmaringot vagy krizantémot, a citromfű is távol tartja őket, illetve a fokhagyma és az üröm is. Ha mégis kullancsot találunk a bőrünkben, nem érdemes hezitálni, a legjobb, hogy a finom hegyű csipesszel a bőrhöz minél közelebb megfogva lassan kihúzzuk, egyenletesen, anélkül, hogy összenyomnánk. Utána a csípés helyét és a kezünket is érdemes fertőtleníteni. Egy titkos üzenet ezért kezdik a TNT-től 4:12-kor itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mágszemtorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
2: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
1: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Auchan. Spórolj okosan!
6: A stílusod új szinten. Zema Selection X-er bemutató május 15-én Debrecenben a Lícium Hotelben. Kézzel készült porcelán ékszerek, limitált élmény, exkluzív részletek. Egy este, ahol minden részlet különleges. Jegyek a tixa.hu-n. Zema. Viseld a történeted.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Május 8-án, vagyis holnap ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, amelyhez idén akár 300 cukrászda és fagylaltozó is csatlakozik országszerte. A résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra. A Magyar Fagyi Napja az elmúlt években az egyik legnagyobb hazai gasztro kezdeményezésé nőtte ki magát. A 2026-os év egyik legfontosabb újdonsága, hogy a Magyar Fagylalt Napja hivatalos védjegyoltalmat kapott. Ez pedig annyit jelent, hogy az esemény elnevezését kizárólag regisztrált, ellenőrzött partnerek használhatják, ami hosszú távon a minőségbiztosítást és a rendezvény egységes arculatát is erősíti. Az idei év egyik kiemelt fagylalt trendje pedig a torta fagylalt lett. Egyre többen jelenek meg ugyanis olyan ízek, amelyek klasszikus süteményeket, például puncs tortát alakítanak át fagylaltá. A szervezők szerint ez jól mutatja, hogy a vendégek egyszerre keresik az újdonságokat és a jól ismert ízeket. Holnap tehát fagyira fel, érkezik a Magyar Fagylalt Napja, én pedig előre szóltam, csak hogy senki ne maradjon le. Csáli daláról sem, nézz az ég felé szól, itt a 104.6-on.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

Poszmanos slágerét a Circus-t indítom el az óra utolsó dalai között. Május 9-én és 10-én, vagyis hétvégén pedig ismét néhány napi vásárt rendeznek Debrecenben. A helyszín változatlan, idén is a Böszörményi úton rendezik meg az eseményt. A néhány napi vásár miatt pedig útlezárásokra figyelmeztetnek. Az autóval közlekedők jóha tudják, hogy holnap este 18 órától a közúti forgalom elől lezárják Debrecenben a Böszörményi utat, a Békessy Béla utcát, a Bolyai utcát, az Akadémia utcát, valamint a kerékpárút Békessy Béla és Menyhárt József tér közötti szakaszát is. A forgalom elterelés a tömegközlekedési eszközöket is érinti, a lezárt útszakaszon szabálytalanul parkoló gépjárműveket pedig a tulajdonos költségére elszállítják, úgyhogy mindenképpen tájékozódjanak, hogy hol parkolnak, tehát a hétvégén holnap este 6 órától egészen hétfő hajnal 5-ig.

0: Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Üzemi tesztet tartottak az akkumulátorgyárnál, két napos sportkihívás az egyetemen, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Színes víz jelent meg a debreceni akkumulátorgyár mellett egy üzemi teszt alatt, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a CATL gyárában nyomáspróbát végeztek, amelyhez jelölőanyaggal színezett vizet használtak. Emiatt vált láthatóvá a felszínen az elszíneződött folyadék. A vállalat szerint azonban mindez egy tervezett ellenőrzési folyamat része volt, és nem jelentett veszélyt sem a környezetre, sem az emberekre. Ugyanakkor a szakemberek mintát vesznek a vízből, a laboratóriumi vizsgálat eredményéről a későbbiekben a tájékoztatást a Városháza. A nyomáspróbán a katasztrófavédelem, az önkormányzat, a kormányhivatal, valamint a vízmű munkatársai is részt vettek. Hangsúlyozták, az ilyen vizsgálatok segítenek időben kiszűrni az esetleges hibákat. A cég azt közölte, hogy a felhasznált anyag ártalmatlan és minden előírás betartottak. Az illetékes hatóságokat is tájékoztatták és folyamatosan figyelik a terület állapotát, fogalmazott a portál. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek. Így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta a rádiónak Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
2: Két napon át tartó sportkihívásra készül a Debreceni Egyetem közössége, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a május 8-án reggel kezdődő 48 órás esemény célja, hogy a hallgatók és az egyetemi dolgozók együtt mozogjanak és aktívan töltsék szabad idejüket. A résztvevők többféle sportágban is kipróbálhatják magukat, miközben a csapatmunka is hangsúlyt kap. A szervezők szerint nem csak a teljesítmény fontos, hanem az is, hogy közösségi élményt nyújtson az ingyenes program. A rendezvény korábban is népszerű volt, így most is sok érdeklődőre számítanak. Az esemény hozzájárul az egészséges életmód erősítéséhez és az egyetemi kapcsolatok elmélyítéséhez. A programok a Sportcampus több pontján zajlanak majd.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,1

0: Szép napot Debrecen, ez itt a Best FM-es tartott a déli kívánság műsor Szabó Anitával, úgyhogy most már lehet bátran üzenni, telefonálni, integetni a rádió felé, vagy akár a szomszédot is megbízhatják, hogy szóljanak önök helyett, nyugodtan küldjék a kedvenceket, üzenjenek barátoknak, vagy éppen munkatársaknak. Rajtunk keresztül az első hallgató már itt van velem a vonalban. Üdvözlöm, kívánság műsor, Best FM.
1: Közül csókolom, Kalmár Vilmos vagyok, és szeretnék egy dalt kérni édesanyáknak, mert ma van Gizella napja, és ő Gizella.
0: Nagyon kedves, igen, hogy az édesanyját szeretnék köszönti. Melyik dalra gondolt?
1: Kovács Katitól szeretnénk kérni, úgy szeretném meghálálni. És azt szeretném még mondani, hogy üdvözli a családja, jó egészséget kíván Vilmos fia, Ádám unokája, Tibor fia, aki éjjel nappal vele van és gondozza, hogy minél tovább maradjon közöttünk. Akkor a lánya Derecs Kérő és családja, unokája Viktória, meg Renáta és családja.
0: Az egész népes család köszönti akkor.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Anyut, nagymamit, már is szólnak.
1: Igen, nagymami, dédmama, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, közül sok mindenjárt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Hajdúhús incsiklandó kínálata.
2: Csütörtöktől szombatig a sertéslapocka kilója csak 1299 forint.
1: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
2: Minőség, tradíció, kedvező ár.
1: Hajdúhús.
3: Május 16-17, Kurmadara sereptér, őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kurmadarasdrift.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
6: A Best FM.

0630-as 93-104-6 a Best FM SMS és Viber száma. Ide kaptunk üzenetet. Sziasztok! Mondjátok be, légy szíves, hogy az Epleskert utcán vannak a rendőrök. Sorra büntetik az embereket, gondolom csak azokat, akik nem tartják be a sebességhatárokat, úgyhogy legyenek figyelmesek, óvatosak, bármire is járnak. A Voodoo Baba szól Manueltől Márkó kérésére a Déli Kívánság műsorban.

Egy újabb zenei kedvenc érkezik a Best FM-en a déli kívánság műsorban. Jó étvágyat mindenkinek, fél egy van. És kaptam egy út infót is Erától. Szia Anita, a 4-esen a Sári Majornál. Szürke Skodában mérik a sebességet. Nagyon szépen köszönjük. Téglásnál is ott van még a mérőautó. Ez Gyulától tudjuk, a téglási nagykanyarban. Tartsák be a sebességhatárokat, ne történjen probléma. Anikónak pedig tartozok egy dallal, hiszen már megígértem neki, a Bittersweet Symphonyt szeretném meghallgatni, és nagyon szépen köszöni, hogyha leadom. Már el is indult, kedves Anikó, és várom a további zenei kéréseket is. A forró drót 500-540.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

FM kívánságműsor. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

Háromnegyed egy után továbbra is a zenei kedvencek teljesülnek a déli kívánság műsorban itt a Best FM-en. Nézem is, hogy milyen kérés érkezett Magditól. Sziasztok a testvéremnek, Siklódi Gizellának szeretnék névnapja alkalmából egy vidám, pörgős nyári számot kérni. Legyen szép napja, ezt üzenem neki. Mi is ezt üzenjük, Khalid dalával a Szelávi szól neki. Itt a Best FM-en.

0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Több utcán is kezdődhet az aszfaltozás hamarosan, interaktív bűnmegelőzés a diákoknak, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb Pallagi utcákat érintő útfelújítás előkészítése indult el Debrecenben, számolja be róla a Dehír. Mint írták, az önkormányzat pályázatot írt ki a kivitelezők számára, akik május 13-áig jelentkezhetnek a munkálatok elvégzésére. A tervek szerint a Fekete István utca szakasza kap majd új burkolatot, amelynek állapota már indokolttá tette a beavatkozást. A felhívás alapján a kiválasztott vállalkozó feladata lesz az út teljes újraaszfaltozása és a szükséges kapcsolódó munkák elvégzése. Jelenleg emellett még több Pallagi utca kivitelezésére is keresik a kivitelezőt. A tényleges munkálatok csak később kezdődhetnek el. Idén több mint 9 milliárd forintot fordít a város aszfaltozásra, többek között még a Józsai-Síje-Gábor utca, valamint a Trombitás, a Zöld és a Víztorony, illetve az Andaházi utca is szerepel a programban. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta el rádiunknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80 valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a Pisa melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Bűnmegelőzési programon vettek részt hajdúböszörményi diákok Debrecenben. Az eseményen a mindennapi veszélyekre hívták fel a figyelmet, számolt be róla a HAON. Mint írták, a foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok felismerjék a kockázatos helyzeteket, és tudják, hogyan reagáljanak. A szakemberek kiemelten foglalkoztak az internetes veszélyekkel is, hiszen ez a terület egyre fontosabb a diákok életében. Az oktatás interaktív formában zajlott egy nyomozószobában, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül tanulhattak. A szervezők szerint a program segíti a tudatosabb gondolkodást és a felelős döntéshozatalt. A kezdeményezést a jövőben is folytathatják, mivel nagy az érdeklődés az ilyen jellegű képzések iránt. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső, zápor és zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. Itt átmarad a változékonyabb idő Hajdúbiarban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
0: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefon

Déli Kívánság műsor második órája, hallgatják itt a Best FM-en, 1:42 lesz hamarosan. Én egy kicsit diderjek, nem tudom önök, hogy vannak vele. 19 fok van Debrecenben, és csapadék bármikor előfordulhat, aminek örülünk. De jó lenne, ha kiesné magát, és utána újra sütne a nap. Holnap egyébként már csupa napsütés ígérkezik. Az előző órában jöttek útinformációk, ezek még mindig aktuálisak. Például az Epreskert utcán kint állnak a rendőrök, és sorra büntetik az embereket, vagyis a sofőröket. Ezt kaptuk egy kedves hallgatóntól, ott is óvatosan sebességmérés zajlik. Illetve Era is jelezte, hogy a 4-esen a Sári Majornál egy szürke autóból mérik a sebességet. A forró drót 500-540. És ha már itt a napsütést emlegettem, itt van Dávid üzenete. Sziasztok, szeretném kérni Mr. Rick-től a Zárjon be a gyár című számot. Küldeném a lágeres kollégáknak sok szeretettel. Feladó egy névtelen kolléga, bocsánat, elmondtam a nevedet, remélem, hogy nem lesz belőle semmi guzmi, és most esetben még egy kis kiegészítés az üzenethez. Jócinak is küldöm a vagonos csapatból, külön kitartást kívánok neki.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
2: Irány az Osan. Spórolj okosan!
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
13: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
13: ott van veled
15: a Best FM.
13: A Best FM.

0: Ezt FM Rádió.
1: Szia, nem tudom, szóltak-e a négyesen a Sári Majornál szürke Skoda?
0: Most mondtam nemrég, oké. És hanyas tábla van ott? Mennyivel lehet taposni?
1: Rendes, 90.
0: 90. Nem volt gond, te betartottad?
1: Én mindig betartom.
0: Nagyon helyes, ügyes vagy, oké.
1: Mikor látom őket?
0: Jó, ezt nem hallottuk.
1: Jó, oké.
0: Szép napot, szia-szia!
1: Vigyázzon mindenki, hello, hello.
0: Na, itt kezdődik a gond, amikor csak akkor tartjuk be a sebességhatárokat, hogyha látjuk a rendőröket. Nem csak a büntetést, hanem elsősorban a baleseteket kell elkerülni, úgyhogy legyenek óvatosak. A zenei folytatásban pedig Bettina kérésére játszom Subbase Monstertől.

zenei kedvencek között egy újdonság szólt itt a Best FM MPB Rexa és Fade lesz közöse, 3:42 lesz hamarosan. Nincs már sok idő a mai kívánság műsorból, úgyhogy most még gyorsan lehet üzenni, telefonálni és kérni a kedvenceket. Nem kicsit beborult az égbolt, a szél is belefúj a hajunkba. Az utcán egészen biztosan, de hát mégiscsak május 8-a van, úgyhogy a zene akkor is napsütést csinál, hogy az időjárás éppen mostosabb kedvében van. Adéltól jött az üzenet, kedves Best FM, a nagy fiamat szeretném köszönteni 28. születésnapján a Reptér című dallal, Korda Gyuri bácsitól, Rácz Tamást. Oké, Adél, már is köszöntjük a nagyfiadat, Isten értese sokáig!

0: Best FM Rádió.
1: Hello, egy számot szeretnék kérni.
0: Hello, szia, hallgatunk.
1: A két kollégámnak, a két Ferinek egy jó pörgős számot a munkához.
0: Két Ferinek, jól hallottam?
1: Igen.
0: Oké, mit dolgoztok?
1: Szigetelünk.
0: Szigeteltek, srácok. Jó, hát akkor lehet egy kicsit gyorsabban most erre a pörgős dalra. Hello, hello.
1: Köszönöm, hello, hello.

0: Ura 57 perc a pontos idő, kedves Best FM hallgatók. Én bízom benne, hogy sok jó üzenetet tudtunk átadni, és nagyon sokan örültek neki. Pál írta nekünk, hogy Sámsonkert és Debrecen között a szokásos helyen mér a Trafipax. Nagyon szépen köszönjük, és nézzük, hogy mi lesz az utolsó dal, amivel majd én is elköszönök. Best FM kívánságműsor, kihez van szerencsém?
1: Én Zoki vagyok Debrecenből, szeretettel küldenem Gizi napra a kismenyemnek, és nagyon sok boldogságot kívánok neki, számot rábízom.
0: Rám bízod, rendben, akkor én itt trollkodok valamit, valami odat kerítek Gizellának.
1: Mindig jó számot küldet, nagyon
0: szuper,
1: szépen
0: köszönöm. Köszönjük, szép napot!
1: Jó ügységet neked is!
0: És már indítom is azt a dalt Gizellának, amit kiválasztottam, a Magyar Vándor című film betétdala, az Otthon ott van, Roy és Ádám közöse. Én további szép délutánt és jó rádiózást kívánok a folytatásban is. A zenei kedvencekkel itt a Best FM-en, Szabó.

0: 104.6-on Debrecen kedvencei nálunk szólnak, és egy kis kézilabda, fontos info a szurkolóknak, változott a női kéziseink következő két meccsének az időpontja, mindkettőt a tévé közvetítések miatt kellett egy kicsit átvariálni. Ugye most szombaton Vácot játszunk, egy órával hamarabb kezdődik a meccs. Lenekéssék a kezdő sípszót, hogyha elkísérik a csapatot. Most szombaton 15.45-től játszunk a Vác otthonában, jövő héten pedig a Fradi ellen lépünk pályára. Ez a meccs május 16-án 15-15-kor kezdődik, de természetesen a csapat honlapján a dvrc.hu oldalon fönt van minden tudnivaló. Hajrá lányok, hajrá Debrecen! A Besten pedig közben jön Calvin Harris és Ellie Goulding közös dala, az a címe, hogy...
1: I need

jám, és zsizsegnek a trafipaxok az utakon. Friss hír, hogy működik a trafibox a Jánosi utcán, aztán ellenőrzés van a 471-esen Debrecen és Sámson között is, és Szoboszlón az Ady Endre utcán is mérnek, illetve a Diószegi úton ugye sajnos baleseti helyszínelés van, vagy már csak volt, onnan valaki frissíthetné egy kicsit az infókat, köszönjük szépen. Egyébként meg hat hívja meg önöket egy eszpresszóra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 16-17. Kurmadara Sereptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kurmadarasdrift.hu.
3: Mi a legnagyobb ajándék, amit gyermekének adhat? Az, amely megnyitja előtte a lehetőségeket itthon és a világban. A Debreceni Nemzetközi Iskola egy befektetés gyermekünk jövőjébe. Angol nyelvi környezet és kiemelt figyelem a tanításban. Fedezze fel, milyen egy boldog gyermekkor és egy jövőbiztos oktatás. isd.debrecen.hu.
4: Ha a PAP optikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. PAP optika, Batthyány utca 10.
5: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Több utcán is kezdődhet az aszfaltozás hamarosan, interaktív bűnmegelőzés a diákoknak, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Újabb Pallagi utcákat érintő útfelújítás előkészítése indult el Debrecenben, számolja róla a Dehír. Mint írták, az önkormányzat pályázatot írt ki a kivitelezők számára, akik május 13-áig jelentkezhetnek a munkálatok elvégzésére. A tervek szerint a Fekete István utca szakasza kap majd új burkolatot, amelynek állapota már indokolttá tette a beavatkozást. A felhívás alapján a kiválasztott vállalkozó feladata lesz az út teljes újraaszfaltozása és a szükséges kapcsolódó munkák elvégzése. Jelenleg emellett még több Pallagi utca kivitelezésére is keresik a kivitelezőt. A tényleges munkálatok csak később kezdődhetnek el. Idén több mint 9 milliárd forintot fordít a város aszfaltozása, többek között még a Józsai Síje Gábor utca, valamint a Trombitás, a Zöld és a Víztorony, illetve az Andaházi utca is szerepel a programban. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta el rádiunknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
8: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így hogy 80-valány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Mostán fél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
7: Bűnmegelőzési programon vettek részt hajdúböszörményi diákok Debrecenben, az eseményen a mindennapi veszélyekre hívták fel a figyelmet, számolt be róla a HAON. Mint írták, a foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok felismerjék a kockázatos helyzeteket, és tudják, hogyan reagáljanak. A szakemberek kiemelten foglalkoztak az internetes veszélyekkel is, hiszen ez a terület egyre fontosabb a diákok életében. Az oktatás interaktív formában zajlott egy nyomozószobában, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül tanulhattak. A szervezők szerint a program segíti a tudatosabb gondolkodást és a felelős döntéshozatalt. A kezdeményezést a jövőben is folytathatják, mivel nagy az érdeklődés az ilyen jellegű képzések iránt. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben. Itt át marad a változékonyabb idő Hajdúbiarban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.
9: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
10: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hát így a munkaidő vége felé még ez a borongos idő is olyan szépnek tűnik, nem? Jó, tehát hazafelé a Best FM-ödökkel lesz a délutáni csúcsforgalomban is. Ilyen

0: Itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Az utakon a helyzet nagyjából változatlan, sajnos továbbra is baleseti helyszínen és a Diószegi úton. A mi infóink szerint egy motorost ütöttek ott el. A Trafibox 1000-rel működik a Jánosi utcán, és mérnek a rendőrök a 471-esen is Debrecen és Sámsonkert között a Debrecen felé vezető oldalon, illetve a hétvégén Mihály napi nagyvásár, olyan 6 óra környékétől már lezárások, forgalom, korlátozások lesznek a Böszörmennyi út környékén.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Gurulunk is tovább Stevie Wonderrel, ez az I Just Want to Say I Love You.

0: Csa-csa-csa, ez itt a Best FM a 104.6-on, és a Diószegi útra nagyon panaszkodnak a hallgatóink, van, aki képet is küldött, hogy brutál torlódás van. Aki még esetleg nem hallotta, a mi híreink szerint ott egy motorost ütöttek el, jelen pillanatban is tart a helyszínen, és plusz a délutáni csúcsforgalom, hát ha tudják, akkor kerüljék el a környéket. Tehát a Diószegi úton baleset miatt nagyon nagy a torlódás jelenleg. Türelmesen, óvatosan vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Maxentorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
3: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
5: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón, prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A sték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
7: A Best FM.
6: A Best FM.
13: Szia! Nossa!

Ez itt a Best FM, a 104.6-on, és végre csupa jó hírem van. Az egyik, hogy a hallgatóink szerint véget ért a helyszínen és a Diószegi úton, ahol egy motorost ütöttek el, úgyhogy most majd kezd helyreállni a rend, azért csak nagyon óvatosan a volán mögött, illetve Szombati Szilvi úton van önökhöz, 5 órakor átveszi az irányítást itt a Best FM-en, ma ő fogja teljesíteni a kéréseket a kívánság műsorban. Lepjék meg őt sok üzenettel már most, hogy amikor megérkezik, akkor legyen mit olvasgatnia. 30 9 33 104 6 SMS-ben és Viberen már lehet dalokat kérni. 5 a ma is kívánság műsor. Addig pedig még én válogatom önöknek a zenéket, most jön a Linkin Park.

korlátozása gyalogos forgalmat is érinti. Az Erzsébet utcán lévő zebrát lezárták. Június elejéig fogott dolgozni a vízmű, tehát az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszt az esetben is torlódás a sávlezárások miatt. Nagyon óvatosan, nagyon türelmesen bármerre is járnak. Egyébként pedig úton vagyunk a Kívánság műsor felé. Szilvi hamarosan érkezik a mikrofon mögé, már írhatnak neki, és addig is itt van Gwen Stefani.

104.6-on. Azt mondja, hogy mindjárt 5 óra, úgyhogy hát itt az őrségváltás ideje a mikrofon mögött. Én megyek, Szombati Szilvi pedig jön, és hamarosan kezdi a kívánságműsort. Zaklassák őt nyugodtan a kérésekkel. A 39-33-104-6-ra tudnak neki írni, vagy hívják őt az 500-540-en. Ne hagyják unatkozni. Én holnap jövök legközelebb, ez pedig a mai búcsúdalom. DJ Bobo és az Everybody.

the time is right to enjoy yourself and do whatever

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Hajdúhús incsiklandó kínálata.
2: Csütörtöktől szombatig a sertéslapocka kilója csak 1299 forint.
1: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
2: Minőség, tradíció, kedvező ár.
1: Hajdúhús.
3: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Előkészítik a Debrecen és Mátészalka közötti vasúti fejlesztést, katasztrófa és honvédorvosi verseny Hajdúszoboszlón. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Előkészítési szakaszba lép a Debrecen és Mátészalka közötti vasútvonal fejlesztése, számolt be róla a Hajdú Press. Mint írták, elsőként a tervezési munkák indulnak el, amelyek meghatározzák a korszerűsítés részleteit. A cél, hogy a vonal gyorsabbá és megbízhatóbbá váljon az utasok számára. A szakértők felmérik a jelenlegi állapotot és kidolgozzák a szükséges fejlesztési javaslatokat. A beruházás hosszabb távon javíthatja a térség közlekedési kapcsolatait és elérhetőségét. A tervezési szakasz lezárása után derülhet ki, mikor kezdődhetnek el a konkrét kivitelezési munkák. A projekt céljai modern, a mai igényekhez igazodó vasúti infrastruktúra kialakítása. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiunknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
9: A személyes adatok újra értelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
8: Jelentős forgalomra és változásokra figyelmeztetik a lakosokat Hajdúszoboszlón. Május 9-ig tart a Medekrízis nemzetközi katasztrófa és honvédorvosi verseny, számolt be róla a HAON. Mint írták, a verseny célja, hogy hazai és külföldi orvosi egyetemek hallgatói valósághű körülmények között gyakorolhassák a katasztrófa helyzetek során szükséges egészségügyi és mentési feladatokat. A verseny idején nagyobb hanghatásokra és jelentősebb forgalomra lehet számítani a városban. A program ugyanakkor komoly turisztikai vonzerőt jelent, hiszen számos érdeklődőt vonz a településre. A lebonyolítás érdekében a hatóságok és a szervezők együttműködnek, fogalmazott a portál. Többnyire enyhe mérsékelt szélre és helyenként pedig esőre, záporra, valamint zivatarra is számíthatunk a következő napokban Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint. Így átmarad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz.
7: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
10: Szombati Szilvi szép napot és kellemes pihenést kívánok mindenkinek. Az első dallal én már el is indítottam a mai kívánságműsort, úgyhogy innentől kezdve este hétig nincs megállás. Ha van kedvencük és nem hallották mostanság, akkor csörgessenek. Lili, ez a te dalod, utána jön a Borié.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500 540-et.
1: Az 500 540-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
3: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.

0: FM Rádió, tessék, kívánság műsor.
1: Szia, egy dalt szeretnék kérni.
0: Szia, hallgatlak, mit választottál?
1: Hát, ha lehet, akkor Teddy Swims-től szeretném kérni a The Doors.
0: Oké, és szól valakinek?
1: Igen, a kisfiamnak, Csongornak szeretném kérni, és üzenem neki, hogy siessen a leckével, hogy minél hamarabb kezdjük a Monopoly partit.
0: Hú, de jó lesz nektek, hányan játszátok?
1: Ezt most csak kivételesen ketten fogjuk játszani.
0: Értem, és milyen lecke?
1: Írás és olvasás.
0: Értem. Na hát akkor hajrá Csongornak!
1: Hajrá Csongornak, köszönöm szépen!

0: Puff Daddy és Faith Evans és az I'll Be Missing You, ami arról szól, hogy Notorious B.I.G. rapper halála után milyen fájdalmat és hiányt éreztek a barátai és szerettei. Mivel folytassuk most a kívánság műsort? Háló, szia!
1: Na, Szilvi Gábor vagyok. A Kidinában jövök hozzá Johnny Morandék szerzőm kérni.
0: Szól valakinek?
1: Mindenki, aki szerettem a régi zenéket, meg persze neked van a stúdióban.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és most visszarepülünk egy kicsit a 80-as évekbe. Szintipop, neonfények és felejthetetlen refrének következnek. Ez a dal ugyan első hallásra vidámnak tűnhet, de valójában az elszigeteltségről és a menekülés érzéséről szól. Az Alphaville egyik legnagyobb slágere 1984-ből, amely azóta is a korszak ikonikus himnusza. Attila kérésére itt van a Big in Japan.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 16-17. Kunmadara Sereptér. Őrült drift csaták, tuning autók, drift taxi, adrenalin, gumifüst, benzingőz. Infók kunmadarasdrift.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Üzemi tesztet tartottak az akkumulátorgyárnál, kétnapos sportkihívás az egyetemen, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Színes víz jelent meg a debreceni akkumulátorgyár mellett egy üzemi teszt alatt, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a CATL gyárában nyomáspróbát végeztek, amelyhez jelölőanyaggal színezett vizet használtak. Emiatt vált láthatóvá a felszínen az elszíneződött folyadék. A vállalat szerint azonban mindez egy tervezett ellenőrzési folyamat része volt, és nem jelentett veszélyt sem a környezetre, sem az emberekre. Ugyanakkor a szakemberek mintát vesznek a vízből, a laboratóriumi vizsgálat eredményéről a későbbiekben a tájékoztatást a Városháza. A nyomáspróbán a katasztrófavédelem, az önkormányzat, a kormányhivatal, valamint a vízmű munkatársai is részt vettek. Hangsúlyozták, az ilyen vizsgálatok segítenek időben kiszűrni az esetleges hibákat. A cég azt közölte, hogy a felhasznált anyag ártalmatlan és minden előírás betartottak. Az illetékes hatóságokat is tájékoztatták és folyamatosan figyelik a terület állapotát, fogalmazott a portál. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek. Így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk. Mondta a rádiónak Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítások a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
7: Két napon át tartó sportkihívásra készül a Debreceni Egyetem közössége, számolt be róla a Dehír. Mint írták, a május 8-án reggel kezdődő 48 órás esemény célja, hogy a hallgatók és az egyetemi dolgozók együtt mozogjanak és aktívan töltsék szabad idejüket. A résztvevők többféle sportágban is kipróbálhatják magukat, miközben a csapatmunka is hangsúlyt kap. A szervezők szerint nem csak a teljesítmény fontos, hanem az is, hogy közösségi élmény nyújtson az ingyenes program. A rendezvény korábban is népszerű volt, így most is sok érdeklődőre számítanak. Az esemény hozzájárul az egészséges életmód erősítéséhez és az egyetemi kapcsolatok elmélyítéséhez. A programok a Sportcampus több pontján zajlanak majd. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul. Az előrejelzések szerint eső, zenfori, zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.

0: Kompetensek műsor, Best FM, tessék!
1: Hello János, vagyok, és szeretnénk kérni Cinderella Operator a Time After Time című számot. A volt osztálytársamnak szeretném küldeni, és továbbra is sikeres érettségi vizsgát kívánok neki.

0: Ezt FM kívánság műsor, tessék!
1: Jó estét! Szeretnék kérni egy számot.
0: Szia! Hallgatlak!
1: Des és Jungfrau, ó mamma!
0: Rendben! Fogod küldeni valakinek?
1: Hát igen, a kistesómnak, meg a szüleimnek. És azt üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket.
0: Jaj, de édes vagy. És a kistesód, ő hány éves?
1: Ő egy éves.
0: Egy éves. És elárulod a nevét?
1: Zsombor.
0: És a tiéd pedig?
1: Vendegúr.
0: Akkor ketten vagytok srácok, ugye?
1: Igen.
0: Na, hát akkor jöjjön a dal a kis családnak, jó?
1: Jó, rendben.
0: Szia!
1: Köszönöm.

0: Gyorsan műsor, halló, halló!
1: Szia, Szilvi Gyuri vagyok, Békés Csováról.
0: Szia!
1: És kérdezném, hogy valami kiadó helyet.
0: Na, halljuk, hogy mire kellene az a kiadó hely?
1: Kiadó hely, itt a munkahelyemre kéne tégségbe egy kis lendület, meg a kollégáknak, hogy törögjenek. Groove keveréssel a Poison, benne van a zenetárba?
0: Így van, benne van, rendesen. Poison, ugye ez feldolgozása a...
1: Edith Cooper?
0: Így van.
1: És neked is küldeném természetesen, meg kitartást kívánok.
0: Köszönöm szépen, szintúgy, neked is, nektek.
1: A kollégák meg pörögjenek itt bent nálam.
0: Hajrá!

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és utolsó előttiként jöjjön egy dal, ami igazi nyugalmat és pozitív energiát hoz az estébe. A Lighthouse Family különleges hangzásával a 90-es évek egyik legkedveltebb soul-pop formációja lett. Ez a számuk pedig arról szól, hogy a nehéz idők után mindig van remény és felemelkedés. Kedves Petra, a dal neked forogjon, és kitartást még az érettségihez. Utolsóként pedig zárjuk a mai kívánságműsort Csabi kérésével, Kelly Clarksontól a My Life Would Suck Without You című dal forogjon Anettnek, és az üzenet, hogy már várja. Én köszönöm a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallott.

0: több utcán is kezdődhet az aszfaltozás hamarosan, interaktív bűnmegelőzés a diákoknak, míg marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb Pallagi utcákat érintő útfelújítás előkészítése indult el Debrecenben, számolt be róla a Dehír. Mint írták, az önkormányzat pályázatot írt ki a kivitelezők számára, akik május 13-áig jelentkezhetnek a munkálatok elvégzésére. A tervek szerint a Fekete István utca szakasza kap majd új burkolatot, amelynek állapota már indokolttá tette a beavatkozást. A felhívás alapján a kiválasztott vállalkozó feladata lesz az út teljes újraaszfaltozása és a szükséges kapcsolódó munkák elvégzése. Jelenleg emellett még több Pallagi utca kivitelezésére is keresik a kivitelezőt. A tényleges munkálatok csak később kezdődhetnek el. Idén több mint 9 milliárd forintot fordít a város aszfaltozása, többek között még a Józsai Síje Gábor utca, valamint a Trombitás, a Zöld és a Víztorony, illetve az Andaházi utca is szerepel a programban. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta el rádiónknak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagytál májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így el, hogy 80 alány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a Pisa melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
0: Bűnmegelőzési programon vettek részt hajdúböszörményi diákok Debrecenben, az eseményen a mindennapi veszélyekre hívták fel a figyelmet, számolt be róla a HAON. Mint írták, a foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok felismerjék a kockázatos helyzeteket, és tudják, hogyan reagáljanak. A szakemberek kiemelten foglalkoztak az internetes veszélyekkel is, hiszen ez a terület egyre fontosabb a diákok életében. Az oktatás interaktív formában zajlott egy nyomozószobában, így a résztvevők gyakorlati példákon keresztül tanulhattak. A szervezők szerint a program segíti a tudatosabb gondolkodást és a felelős döntéshozatalt. A kezdeményezést a jövőben is folytathatják, mivel nagy az érdeklődés az ilyen jellegű képzések iránt. Míg a napi maximum hőmérséklet 18 és 26 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 10 és 15 fok között alakul Debrecenben és környékén. Az előrejelzések szerint eső zápori zivatar formájában is fordulhat elő csapadék térségünkben, itt át marad a változékonyabb idő Hajdúbiharban. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad.